Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. október 15-én csütörtök. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően megnézzük, hogy vajon ki volt a legújabb török fontos sportolónk. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink, illetve podcast epizódjaink érdekében.

A mai hírösszefoglalón következik. A jemeni kormányerők megerősítették, hogy több mint 220 halt meg vagy sebesült meg a Taiznál a heves katonai összecsapások következtében, miközben a kormányerők folytatják műveleteiket a vitatott pozíciók, illetve utánpótlási vonalak visszaszerzésére. A szerte reggel kitört harcok délutánra jelentősen fokozódtak. Egy katonai járművet meg

Minősítettek, két tankot megrongáltak, egy fegyveres konvojt hadástalanítottak, valamint egy drónt lelőttek, jelentette a jemeni katonai parancsnokság. Az eszkaláció a Jemen hajnala kampány része, amelyet a nemzetközileg elismert jemeni kormány a hónap elején indított a húszik által tartott területek köztük a főváros Szana felszabadítására. Az Egyesült Államok több száz katonát vezényelt Latin-Amerikába, hogy kiképzés folytassanak a regionális fegyveres erőkkel, miközben a Pentagon jelentősen kiterjeszti katonai kampányát a kábítószerkereskedő hálózatok ellen, jelentette a The New York Times névtelen amerikai katonai tisztviselőkre hivatkozva. A jelentés szerint a 10. hegyi hadosztály 600 katonát zászlójának kezdeti elemei, amelyek a New York állambeli Fort Drummond állomásoznak, megkezdték egy újonnan létrehozott panamai dzsungel kiképző létesítmény elfoglalását. A személyzet a tervek szerint Kolumbiában és Hondurasban fog kiképzést tartani a fegyveres erőkkel együtt. Legalább három ember súlyosan megsérült egy robbanásban az Intel félvezetőgyárban Kiryat Gat városában, Izraelben, jelentette az izraeli média, miközben a mentőegységek tűzhöz és egy lehetséges veszélyes vegyi anyagszivárgáshoz vonultak ki. A Jerusalem Post az izraeli Magen David Adom mentőszolgálatra hivatkozva arról számolt be, hogy három ember súlyos sérüléseket szenvedett a szerdai robbanásban. Az izraeli rendőrség gyanítja, hogy a robbanást egy gázpalac felrobbanása okozhatta, jelentette az újság, bár az okot még nem erősítették meg. Egy drón csapódott be az orosz állami tulajdonos Sberbank adatközpontjába, amely Oroszország legnagyobb bankja eszközei és ügyfelei száma alapján. Annak ellenére, hogy a bank rendszerei szolgáltatásai normálisan működtek, közölte szerdán a cég egyik vezetője. Úgy tűnik, a támadás a legújabb az okra megtorló támadási kampányban, amely az orosz internetes infrastruktúrát célozza meg. A Yandex Oroszország legnagyobb technológiai vállalata legalább három dróntámadásról számolt be, adatközpontja jelen a hónap eleje óta. Ukrajna, amely nem kommentálta az eseményeket, több mint 900 drónt lőtt ki Oroszországra és a Krím félszigetre kedről szerdára virradó éjszaka, közölte az orosz védelmi minisztérium. Türkia és Spanyolország közösen fejleszti a hűrcset kiképzőgép egy változatát, amelybe spanyol alvállalkozók is bekerülnek, mondta el Haluk Görgün, a török védelmi ipari miniszter. Görgün a két ország közötti együttműködés legkiemelkedő példájaként jellemezte Spanyolország hűrcset kiválasztását a légierejéhez. A hűrcset kezdeti változatait a Turkish Aerospace Industries fogja gyártani és leszállítani. Azonban a spanyolországi alvállalkozók hozzájárulásaival és az ottani további tanúsítvánnyal egy olyan változatot fogunk leszállítani, amely a két ország közös felületévé válhat, mondta el Görgün.

0: UTRT Türkiye Hongya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak.
1: Hakan Fidan-Török külügyminiszter Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök képviseletében részt vett az ázsiai együttműködési és bizalomépítő intézkedések konferenciájának CICA 7. csúcstalálkozóján, amelyet Bakuban rendeztek meg. Fidan külügyminisztert a csúcstalálkozón való részvétel alkalmából Ilham Aliyev Azerbajdzsán elnöke fogadta. Pavel Malkov, a rjazányi terület kormányzója közölte, hogy a régió ellen indított heves dróntámadás során tűz ütött ki egy olajfinomítóban. Pavel Malkov írásbeli nyilatkozatában közölte, hogy a régiót éjjel és reggel heves dróntámadások érték. A támadások okoztak árakról Malkov így nyilatkozott, tűz ütött ki az olajfinomító területén, Rjazanyban egy másik üzem területén lévő raktárak és járművek is megrongálódtak. A CNN a nevük eltitkolását kérő, az ügyben tájékozott amerikai tisztviselőkre hivatkozva közölte, amennyiben Donald Trump elnök a félidős választások előtt vagy után jóváhagyná a támadások folytatását, Washington fontolóra vette a GBU-43B bombabevetését Irán ellen. A fegyvert az amerikai arzenál legnagyobb nem nukleáris bombájaként tartják számon, és az első bevetése Irán ellen jelentős feszültséget idézhet elő a konfliktusban. Ugyanakkor kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire lenne hatékony Trump stratégiai céljainak elérésében. A cikk szerint Trump hadsereget további támadási tervek kidolgozására utasította, amely 9 célpontjai között az energiaellátó infrastruktúrát is felölelik. A riport idézte azt a véleményt, hogy a MOAB jó a nagy terület megtisztítására, de nem úgy tervezték, hogy milyen beatoló robbanófej legyen. Rámutatta, hogy a bomba széles pusztítási hatókörre növelheti a polgári áldozatok kockázatára vonatkozó aggodalmakat. Emellett felmerült az a lehetőség is, miszerint Trump pszichológiai fegyverként is használná a MOAB-ot Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Iránnal vívott háború nagyon hamar véget érhet, és előrejelzése szerint a konfliktus lezárultával az olajárak gyorsan csökkenni fognak. Trump szerte Montanában újságíróknak nyilatkozva a következőket mondta. Az Iránnal vívott háború nagyon hamar véget ér. Azért fog hamarosan véget érni, mert ők is azt akarják, hogy véget érjen. Soha nem lesz atomfegyverük, az olajára pedig gyorsan zuhanni fognak. Korábban egy montanai nagygyűlésen Trump arról beszélt, hogy miközben Washington a konfliktus lezárására törekszik, továbbra sem világos pontosan, mely iráni tisztviselőkkel folytat tárgyalásokat az Egyesült Államok. Tűz ütött ki Albánia Oktatási Minisztériumában Tiranában, miközben a diákok vezette tüntetések második egymás követő napjába léptek. A diákok szerdánhelyi idő szerint 11 óra környékén kezdtek el gyülekezni a minisztérium előtt. Néhány tüntető átmászott a falon és behatolt a minisztérium területére. Mindeközben egy második emeleti ablaknál lángok csaptak ki. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódja következik.

Chiedo se il turismo è un sport a loro, fogunk menshini a chi a turk bir koza spuskashige. Ek olimpiyayı aran ki olimpiyayı bronzu iremmel, harun bile ek baynu ki iş tizenek Europa baynu ki timmel, taha akgül nemçak a turk, hanem o bile bir koza iş törtinetine ki iş, oz egik lekna göp olok yakind foglalta elu heyi. Daha gül ezerkilen saz kilens ve november huson kededigin sületet Sivas ban. Nem veyletlen volt hoyt iş merked etmek a bir gözaş ol. Ey de şopya iş batya, üste es do hagyomány yok ban gazdok sport ágyot. 2003-ban még mindössze 12 évesen az édesapja is bátyja által kitaposott úton haladott, és lépett szönyekre. Nagyon fiatalon érdeklődött az anatóliai törökség ősi sportága iránt. Akkül tanulmányait a Karamanoğlu Mehmet Bey Egyetem testnevelés és sportakadémián végezte, továbbképzésen vett részt a Sivas Cumhuriyet Egyetemen. Ez a kettős identitás sportolóként és tudósként egyaránt társadalmi szerepének fontos részévé vált. Taha Akgül első jelentős lépését a nemzetközi prondon 2012-ben tette meg. A belgrádi Európa bajnokságon a 120 kg-os szabadfogású kategóriában bajnok lett a fiatal birkozó és az Isztambulban megrendezett 40. Kesárdó nemzetközi tornán is aranyérmet nyert. Ez a goskerek pályafutásának kezdetét jelezték. 2013-ban bajnoki címet szerzett a Tbilisi-ben megrendezett Európa-bajnokságon, és bronzérmet szerzett a Budapesti világbajnokságon. Ez a bronzérem volt az első nagy jel, amely a világ legjobb birkózói közé emelte őt. Kétezer-tizennégy valódi fordulópontot jelentett Taha Akgül számára. A 125 kg-os szabadfogású kategóriában világbajnoki címet szerzett, és az év birkozójának választotta a török birkozószövetség. 2015-ben megőrizte a bajnoki témét, két egymást követőiben ünnepelte a bajnoki témet. Harmadik világbajnoki témét pedig 2022-ben Belgrádban szerezte meg. E teljesítményt követően a Nemzetközi Birkozó Szövetség Taha Akgült választotta 2022 év szabadfogású birkozájának. Az Európa bajnokságon is aranyérmet nyert, és 2022 Taha Akgül aranyéve volt. A 2016-os riói olimpiai játékok jelentették Taha Akgül karrierjének csúcspontját. A 125 kg-os szabadfogás döntőjében legyőzte Irán ellenfelét Kamel Gasemit és elnyerte az olimpiai aranyérmet. Türkiye ünnepelte ezt a győzelmet, Akgül kivételes büszkeséget szerzett a török nemzetnek. Ez az olimpiai aranyérem, amelyet Akgül hozott Türkiye-nek a nehéz súlyú kategóriában, nagyon különlegesen jelbír a török sport számára. A 2020-as Tokiói olimpián bronzérmet nyert Akgül, aki egy hosszú sérülési időszak után a szörnyekre visszatért. Ez a siker kemény és fárasztó munka gyümölcse, hiszen átvészeltve egy körülbelül másfél éves sérülési időszakot közvetlenül az Európa

غزل اودان توبن از ایرانی امیر حسین زارعلوی بود میرگزیشن اکوی تا توت بی روی دون تیش میاد که تو اگره ورشی گت سنبدت مای دو برونز ایرامیرد فوتا توت میرگزیشن هیت نولار لگسته و کرگیز آیال Lazarevet iş mekserest hormadik olimpiyayı ermeyd. Amir gözü iş utan asonye ekretette atipuri tiş beylentette visavunlaşed. A közönség álva tapsolta meg. Taha Akgül Pildátlon fölintírt el az Európa bajnokságon. Akgül, aki 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben, 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben összesen 11-szer lett Európa bajnok, ezzel a rekordszámmal bevonult a birkózás történetébe. Különösen emlékezetesek voltak a georgiai ellenfele Genó Petriasvili ellen vívott döntői, a technikai fölény és a mentális erő terén nyújtott teljesítménye az egész birkozó közösség elismerését nyert el. Kedves hallgatóink, Taha Akgül élettörténete mindenek előtt a múlt erejére emlékeztet minket. Az életútja Szivászból a nemzetközi porondig vezet, Tuszotnyi ország birkozóját legőzte, és a történelem egyik legnagyobb nehézsúlyú birkozójává vált. Egy olimpiai arany, két olimpiai bronzérmet, három világbajnoki témet és 11 európai bajnoki témet hagyott maga után. Taha Akgül a Pázs olimpián a szörnyekre tette a tipőjét és bejelentette visszavonását, és a Török Birkozó Szövetség vezetőjeként támogatja a fiatal sportolókat. Tisztelettel, hálával és szeretettel üdvözöljük őt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra! Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Összecsapások történtek Taizban, közel 220-i halt meg, vagy sebesült meg. Az USA 500 katonát vezényel Latin-Amerikába a kábítószerellenes kampány részeként. Robbanás történt egy izraeli Intel-gyárban, hárman súlyosan megsérültek. Dróntámadás érte Oroszország legnagyobb bankjának adatközpontját. Végezetül pedig Ankara és Madrid közösen fejleszték a török hűtcset kiképzőgép változatát. Ezzel véget ért a mai adásunk. Holnap budapesti idő szerint 1 órakor tartsanak velünk. Addig is szép napot kívánunk!